0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag jó rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.

0: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: Just say from the one who loves you, baby.

0: 着爱你。
1: Hey yo, this is Sean Paul.
2: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
3: Hey, it's Michael Bublé.
4: Bitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretjük.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogy az a Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködben bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkely páncélt hordó fafogó részfűrészszer megsebzett bronztérdű repet sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.
1: Paese mio, che stai sulla

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
0: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
0: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
2: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
3: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett pikkely páncélt hordó fafokú részfűrésszel megsebzett bronztérdő repet sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablómari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: baby, baby, I'm a fireball.
1: A segítségedre van szükség.
2: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
3: You can be radio.
4: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
5: Nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
6: Így jó lesz.
7: Ha felkészültél,
8: még több zene!

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
3: high. Itt a Jó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itt a Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: Élő mixben. Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött Kézi.
0: Kézi, live mix, live mix. A Bitangyó Rádió műsorán most a Kézi live mix, vagyis Kézi keverget és kavargat élő mixben, csak neked.

Hogy milyen az, amikor a farkas beszabadul az éléskamrába? És dzsemmet kever? Nos, a recept a következő. Tégy bele egy kis, már elfeledett dalt,

azután pedig kevert friss dalokkal és felvételekkel. És ezt mind felváltva. Jam Tóth Wolf Attilával a Bitang Jó Rádióban.

0: mikrofonnál Lelkes István alias Pít.
1: Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

Hangjó Rádió műsorán most a Kézi Live Mix, vagyis Kézi keverget és kavargat élő mixben, csak neked.

0: Hölgyeim és uraim, a mikrofonnál Kézi Kocska Zoltán.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött Kézi.
2: A lemezjátszók mögött Kézi Kocska Zoltán.
0: Music Party Kézi.

0: Music Party Kézivel.
1: A Bitangyó Rádió műsorán Kézi Live Mix, vagyis Kézi keverget és kavargat élő mixben, csak neked.

0: Ez a Kézi Live Mix. Live Mix. Live Mix. Live Mix.
1: Strike the pose.

Nos hát, hölgyeim és uraim, hát úgy döntött Mókuska, hogy nem tud jönni, és a jövő héten majd bepótolja. Sajnálom, ha rávártatok. Hát velem vagytok képesek, vagyis velem vagytok hajlandóak megelégedni ma. Úgyhogy mindenkit szeretettel üdvözlök. Hát akkor mixelem a legújabb és legnagyobb slágereket. Egész délután. Köszöntök mindenkit, akik itt vannak a cseten. Suncorgó Pista 67, Nefertiti, Kata, Csámpás, Rozé, Bubu 81 és Roni. Hát üdvözöllek benneteket, jó szórakozást!

Úgyhogy az előzenekar, főzenekarként fog most már mondjuk úgy, hogy dolgozni. Úgyhogy a főzenekart halljátok. Ez a Kézi Live Mix, az én nevem Kézi Kocska Zoltán. Ez pedig a Bitangyó Rádió, benne pedig a vajas kenyérre.

No hát, ez a vajás Desire lesz, ezután jön majd a The Human Lynch Don't You Want Me című dala, azután a Purple Disco Machine és Journey John Newman Era Serapates Beach. Őt követi majd a Maroon 5 és Christina Aguilera, Moulize Jagger, aztán Jolyon Pitch és az Insomnia, majd a végére egy meglepetésképpen Korda György és a Reptérre. Lett egy érkezőnk is Zen személyében a csetre. Hát üdvözöllek téged is, Zen, ahogy a többieket is.

És hát ha nem bánjátok, akkor 8-ig itt leszek veletek, hogy mégis ki legyen töltve az idő. És ha jól tudom, akkor ma este majd Gébelen jön 8 órától. Addig pedig hát érjétek be velem, én vagyok itt most veletek. Itt-ott azért bele is szólok. De úgy legyen, mint délután, ugye én nem számítottam erre. Már csak azért is, hogy ne érezzétek magatokat egyedül.

akkor még egyszer elmondanám, hogy Mókuska üzeni minden kedves hallgatójának és barátjának, hogy ma nem tud lenni. De a jövő héten be lesz pótolva minden, úgyhogy én leszek 8-ig veletek.

Halló főnök, baj van az eltörött a lapát. Hogyan dolgozzunk? Főnök, hogyan dolgozzunk? Eltörött a lapát. Akkor könyököljetek a betonkeverőre.

0: ez volt a Reptér és Korda György, a következő dalt pedig azoknak szánom, akik itt vannak velem a cseten. Hát fogadjátok szeretettel!
1: A Bitang Jó Rádió műsor.

Hát ez volt Tina Turner, és ezt a dalt pedig a chatre küldtem azoknak, akik itt vannak. A következő jöjjön azoknak, akik kintről hallgatnak. Nem tudom elégszer elmondani. Hát a második dal akkor a kint lévőknek. És ez pedig van a Gyuren Gyuren és a Wild Boys.

Andi kolléganőm is, Andi kolléganőm is visszajött. Remélem, hogy már letetted a stafétabotot.

Ezután is 80-as évek jönnek.

Ez már Laura Brenningen és a Self Control. Ezer 1983.

két kisgyerek beszélget. Mondja a kisfiú. Játsszunk papást, mamást. Kislány. Jó, kezd el te. Már sosem vettelek volna feleségül.

Na most a változatosság kedvéért 90-es évek jönnek. Kylie Minogue húga jön. Danny Minogue. Azután pedig majd 70-es évek jönnek.

Laura Branigan és a Self Control. Ez pedig a Casey Live Mix, csak így spontán, olyan kis 6 órában. Egészen 8-ig.

Ez itt kérem szépen a csütörtöki Bitangyó Rádió mega diszkója. Benne pedig Danny Minogue és az I Begin to Wonder.

Hölgyeim és uraim, ez a Disco DJs és az Upside Down. Ez pedig a spontán KZ Live Mix. A KZ is rossz, de a KZ még jobb. Akarom mondani rosszabb.

Ezután majd jön egy Black & Crown Lizard közös. És majd az lesz a címe a dalnak, hogy Sometimes on Monday.

Egy mashupban Avicii és a Blue Monday. És a Sometimes. Közben pedig 18 óra lett. Ez pedig a Kézi Spontán Live Mix, meg a diszkó ma a Pitangyó Rádióban. Ezután jön majd Zoltán Erika.

És akkor még két órácska veszik kezdetét 8 óráig. Itt velem, ha nem bánjátok. De ha igen, akkor muszájátok belenyugodni akkor is. Tehát akkor Zoltán Erika is a szerelemre születtem.

két agysebész beszélget. Képzeld, a múltkor műtöttem egy szőke nőt. És? Hát felnyitottam a fejét, de csak egy madzagot találtam benne. És? Hát elvágtam a madzagot. És mi történt? Leesett a füle.

Na, hölgyeim és uraim, hát kezdetét vette az újabb két óra itt a Bitangyó Rádió KZ Live Mix című műsorában. Spontán Live Mix, hozzá is tenném, a Bitangyó Rádió ma délutáni meg a diszkójában. A következő, mondjuk úgy, hogy szett majd, hát gondolom, hogy azoknak fog tetszeni inkább, akik a retro szeretik. Csupa-csupa jó zene következik most is majd ebben a folytatásban. Hát ez volt Zoltán Erika egy érdekes remixben, a Szerelemre születtem című dal. Egyébként a cseten itt van velem Zen, Suncorgó, Pista 67, Nefertiti, Kata, Csámpás, Rozi, Bubu 81, Bíborka, Roni és Andi kolléganőm. Hát akkor jöjjön a következő szette.

és ez már Dua Lipa és a Houdini. Igaz, hogy ez nem retro, inkább mai sláger. De a következő dalok már azok lesznek. Lesznek a 90-es és a 80-as évekből is.

És akkor ezután jöjjön Pinocchio kedvenc zenekara, kiktől sokat játszik zenét, mindig el is mondja, hogy valami moldáv munkacsoport, vagy micsoda. Hát ők jönnek most, a moldávok. Mármint munkacsoport.

ez volt, hölgyeim és uram, az Ózon, és a dal címe pedig Despretine. A következő dal egy 80-as évekbeli dal, egy nagyon ismert. Én is sokat játszom, és Pinocchio is, valamint Attila is már játszotta, ha jól emlékszem, de így még nem.

majd ugrunk a 90-esekbe és a 80-asokba is. Ezután jön majd a Camouflage és a The Great Commandment, majd a Rosalla és az Everybody's Free, azután jön La Bouche, Sweet Dreams és a végére pedig egy 90-es évek újfent, Bingo Boys és a How to Dance.

Igen, Nefertiti, akkor most Mókuskát helyettesítem, mivel Mókuska nem tudott jönni, de én sajnos csak előzenekar vagyok, így léptettek elő főzenekarnak. Mivel, hogy én olyat nem tudok, amilyet Mókuska, én teljesen más csinálok. Egyébként meg 18 óra 22-es perc van, ti pedig a Bitangyó rádióban a Maxi Diszkót halljátok. 6 órában velem kézivel Kocska Zoltánnal. The Great Commandment.

0: Na figyeljetek, Jézus sétál a Váci utcán, köré gyűlnek az emberek és csodálják. Jézus odalép egy vakhoz, ráteszi a kezét, a vakember szemeire, mire az rögtön látni kezd. Odalép egy sükethez, ráteszi a kezét, és a süket pedig rögtön, vagyis hát a süket füleire teszi rá, és az rögtön hallani kezd, azután pedig odalép a cigányhoz. Mire az rémülte?
1: Hozzá a gyújt!

Amúgy, hogy itt beszélgetünk az amperekről és ugye a kapcsolókról, hát eszembe jutott egy vicc, amikor a fizika tanár felelteti Pistikét. Na, Pistike, légy szíves, mutasd be nekem az ampermérőt. Mire, Pistike? Tanár úr, bemutatom az ampermérőt. Ampermérő, ő a tanár úr. Kérem, ismerkedjenek meg!

Egy mesábban a Labus és a Sweet Dreams, valamint a Yazoo. Következő dal pedig a Bingo Boys lesz.

0: keverget és kavargat élő mixben. Csak neked!
1: Hát igen, Kézi Live Mix 6 órában, egészen 8 óráig.

Meg a diszkó itt a Bitangontika. Ugye van a mini diszkó, van a maxi diszkó, vagy meg a diszkó. Hát ez most a maxi diszkó.

Hát akkor gyorsan, lassan elsorolom, mit is fogok játszani. Madonna után jön majd a szeptember és a Cry For You. Majd jön egy nagy kedvencem, a Rosé és a Bruno Mars dal, az APT, vagy APT, vagy hogy is mondják ők. David Guettától jön a Forever Young, valamint az Alphaville-től és Eva Max-tól. Majd jön a D.A.P. és Lolita. Ezután jön majd Miley Cyrus és a Flowers, DJ Dark és Mausen La Luna, és a végére pedig jön a Pepas és Farukko. Hát ezek jönnek így sorban majd, ha sikerül őket összemixelnem.

Hát én remélem, hogy jól érzitek magatokat ebben a 6 órában. Nem 3-6. Hát annyit terveztem, hogy csak mondjuk 4-et, de hát így alakult.

Mert hát mit is csinálhatnánk ebben a melegben kint, nem igaz? Kapálni nem lehet. Az igaz, én kint voltam délig, kutyát postam, képzeljétek el.

Hölgyeim és uraim, 18 óra 59-es perc van, nem sokára már elérjük a 19 órát. És ez a Miley Cyrus és a Flowers, majd még két dal jön, DJ Dark és Mosen La Luna, és a végére jön a Pepas Farukótól. És folytatjuk tovább a következő órával, amelynek, vagy amelyhez mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok majd.

A következő érkező a csetre, ők ketten vannak. Maskura és Joe Papa. Habár Maskura van a cseten, de ők mindig ketten vannak. Hát köszönöm szépen, neked is egy nagy puszi, és érezd jól magad, érezzétek jól magatokat pontosabban.

0: Bitangyó Rádió műsorán Casey Live Mix, vagyis Casey keverget és kavargat élő mixben, csak neked.
1: Bizony ez így van, csak nektek, csak most és csak 6 órában. Elsőként jöjjön ugye 19 óra 06-os perc van, az ki is ez a Rashmi és a Superstar DJ.

Egy idős férfi moziba megy, megveszi a jegyét, majd beáll a sorba, pattogatott kukoricát venni. Amikor meghallja, hogy $2 kerül, megszólal. Mikor én utoljára moziba voltam, még csak 10 cent volt a pattogatott kukorica. Uram, akkor nagyon fogja élvezni az előadást, ugyanis most már hangja is van a filmnek.

Nos, hát kedves hallgatók, nézzétek el nekem, hogy néha olyan dalokat is játszom ma, amelyeket hát nem nagyon ismertek, de még valójában én sem. Ezután is majd egy olyan jön, Inaya Day, Sonny Zamolo, hát az Isten se tudja kiejteni. Végül is a dal címe Set Me Free.

Na ezután, a dal után pedig jön majd Undyne-től a Beautiful Things, majd J Balvin és Willie William, My Gente. Azután majd Dennis First és a Behind Blue Eyes egy remixben. Azután majd Madonna, Lie to Tell, és a végére jön a Hurts és a Wonderful Life. Már amit így hirtelen össze tudtam szedni.

Hát, hölgyeim és uraim, úgy döntöttem, hogy az utolsó fél órában nem fogok mixelni, hanem érdekes dalokat fogok játszani. Többek között játszok majd olyat is, hogy az Eddától kért Csámpás Rozi egy dalt, meg hát vannak érdekes dalok, ugye? Maskura! Tehát akkor ezt a fél órát még mixelem, azután pedig ilyen spontán dalok, ilyen érdekes dalok lesznek. Azután pedig majd jön G-Belen 8 órától.

Na hát, hölgyeim és uraim, 19 óra 29 perc van, én ezt a dalt le fogom most húzni, és akkor megkezdjük a következő fél órát azokkal a dalokkal, amelyeket majd hát fogok játszani, de most már nem mixelni, csak így külön-külön.

kérem szépen, nem akartam bele beszélni, mert a szöveg az nagyon jó. Na, a következő szal pedig, a következő dal pedig Csámpás Rozinak szól. A szövegben már előre vagyok egy mondattal. Csámpás Rozi, figyelj!

0: magad magával. Erről szólt a dal. Edda Blues!
1: Hát ez volt az Edda művek és az Elhagyom a várost, mivel Csámpás Rozi Eddát kért tőlem. Én megígértem neki, hogy majd kedden, de hát most úgy döntöttem, hogy ezt az utolsó fél órát ilyesmivel fogom eltölteni. Na, a következő dal Andinak,

És hát nem elfelejteni, hogy 8 órakor jön majd Gébelen. Azt hiszem, hogy a műsor címe valami tök esti parti. Igen, ez a címe.

Hát ez volt Limaro, és ez volt az a Shanghai Andinak. Na most a következő dalt pedig küldeném Zsuzsinak. Úgyhogy Zsuzsi, ha hallgatod, akkor ez a dal neked fog szólni a következő.

ez a dal Zsuzsinak szólt, a következő pedig a sorban Tika lesz. Ugye hölgyeké az elsőség?

Hát kérem szépen, számomra nem marad más hátra, mint hogy elbúcsúszak. Lesz most egy olyan dal, amely az uraknak fog szólni a csetre, úgyhogy az egy 9 perces megamix lesz. Hát én elbúcsúzom, és hát remélem, hogy jól éreztétek magatokat ebben a 6 órában, amelyet én itt produkáltam nektek, és remélem, hogy máskor is csatlakoztak hozzám. Köszönöm azoknak, akik itt voltak a cseten, Zennek, Tikának, Suncorgónak, Pistának, Nefertitinek, Maskurának. Hát Nefertitinek még nem volt zene. Hát akkor tudjátok mit? Akkor felosztjuk ezt az 5 percet, és akkor Nefertitit. Hát sajnálom, úgyhogy ez most majd Nefertitinek fog szólni. Elnézést kérek, úgyhogy legyen akkor neki egy dal, mindjárt keresek is egyet. Ez volt Katának, és akkor jön Nefertitinek is, őt sem hagyjuk ki.

0: gondolkodtam.
1: Nos, hát akkor még egyszer újra elköszönök, úgyhogy mindenkinek köszönöm, aki itt volt velem ebben a 6 órában, és kívánok mindenkinek nagyon jó további szórakozást G. Belennel, Gáborral, ő következik utánam, úgyhogy ha tehetitek, akkor maradjatok velünk, és maradjatok Gáborral. Sziasztok, Kézi voltam.

Lehet, hogy most már azon kell gondolkodnunk, hogy hol alakítunk ki oázisokat Magyarországon, a Szaharában. Tudjátok, az oázis a mentőhely a Szaharában, ahol van víz, meg ilyenek, táplálék. És odáig nem jutsz el a melegbe, akkor neked annyi. És hát vigyázni kell a déli bábokra is, hiszen ugye valamikor látsz egy oázis, de az valójában

Bonetti és a Let Me See You Move, hamarosan pedig itt van egy Oscar Rockenberg és Cesar DJ Mashup Pragma és a Lil Xi felvételéből Anubis Miracle a felvétel címe.

Tudjátok, a tej életerő, egészség, de csak a kecsketej. Meg az anyatej. A tej. Meg az anyatej.

Weather Girls. Uh-huh. And have we got news?

a 80-as. Together forever and never to pass. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod. We create a mental atmosphere. Look into my eyes, and then you know. I gave you my heart, you took my soul. I'm dancing with tears in my eyes.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek.
2: 80-as és 90-es évek.
1: Eurodance lágerei.
3: Okitambio rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL.
1: XIL.
0: Vagyis XIL.

Ellen dalok felfedezése a Bitang Jó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitang Jó Rádióban. A Bitang Jó Rádióban. Mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Sebastian Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat
6: még több zene!

0: Nincsen frekvencián. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itagyú Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, tekintetek, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.

0: Pitangyó Rádió.
1: Az évtized legfrissítőbb rádiója.